Sar, sar, tangga kayak kondel. Tetenorin parantos ngapain lu janggoni. Kak Uja, urang jaktim. Sok, kiwiro kapayun ki. Sok, kiwiro ulah erisin-isin ki. Main cipokek. Mamila cihuni. Sok, mangga kaparayun kaparayun.